0: Radio Agora.
1: Jó estét, kedves hallgatóink, jó estét, gyerekek! Köszöntelek benneteket német és magyar nyelvű estimese Abendmärchen programunkban. Minden második hónap harmadik csütörtökén 19 órától magyar mondákat, regéket mesélek nektek. Adásunk első fél órájában magyarul beszélek, a második részében pedig mindent elismétlek németül. Így a magyarul beszélők anyanyelvükön hallhatják meséimet, a németül beszélők pedig megismerhetnek egy pár magyar mondát, legendát. Minden adásunkat megtalálhatjátok a www.agora.at/sendungen/estimese-abendmärchen címen. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Kinder. Ich begrüße euch zum deutsch-ungarischen Abendmärchen, Estimese. Alle zwei Monate am dritten Donnerstag ab 19 Uhr erzähle ich Sagen und Legenden aus Ungarn. In der ersten halben Stunde spreche ich Ungarisch, in der zweiten halben Stunde wiederhole ich die Geschichte auf Deutsch. So können die Ungarisch Sprechenden ihre Sprache hören und die Deutsch Sprechenden lernen ein paar ungarische Mythen und Legenden kennen. Jede Sendung steht auch auf www.agora.at/sendungen/estimese-abendmärchen zur Verfügung.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Utolsó esti mesénkben Mátyás királyról volt szó. Említettem, hogy Mátyást anyjának, Szilágyi Erzsébetnek öccse, Szilágyi Mihály segítette trónra, és a király mellett helytartó lett. Miután Mátyás röviddel koronázása után 1458-ban leváltotta Szilágyit, az a király ellen fordult, Újlaki Miklós erdélyi bajdával és Garai László nádorral szövetkezve. A zendülő főurak a Habsburg harmadik Frigyest, német-római császárt hívták meg Mátyás ellen a trónra. Mátyás a lemondatása miatt a lázadókhoz csatlakozó Szilágyi Mihályt elfogadta és Világos várába záratta. Világosvára a mai Romániában, Arad vármegyében, Arad városától körülbelül 25 kilométerre észak-keletre fekszik. Világos neve ma románul Szíria, németül Hellburg.

Első történetünk ma Heltai Gáspár krónikájából való, címe Szilágyi Mihály fogsága. Egyszer Mátyás király levelet írt Szilágyi Mihálynak, és abban megkérte, jöjjön el a Tisza mellé, mert igen fontos dologról kell egymással szólniuk. Szilágyi Mihály pedig elment a mondott helyre, nem tartott semmitől, s hát egyszerre a király katonái kezdik kötözni. Igen elcsodálkozott ezen Szilágyi Mihály, de felháborodott rajta a nép is. Mind azt mondták, mondogatták, mi patvart cselekedik a király. Így kell lefizetni a jámbor rokonának az ő nagy jótettéért. Ördög vigye ezt a dolgot. Szilágyi Mihály pedig nagy bánattal önmagában így panaszkodott. Ó, balgatag fiú! Nem látod-e, milyen nagy szégyenbe visznek ezek a gonosz, irigy és áruló fondorlók? Nem bánkódom én a saját veszedelmemen, mert én immár eleget éltem. Elég tisztességem vagyon. De te rajtad bánkódom, mert királyi nevedet szidalomba hozod minden embernél. Én semmi gonoszt nem cselekedtem, méltatlanul művelted ezt rajtam. Hírül vitték Mátyásnak, hogy mit mondott Szilágyi Mihály, azért erősen meghagyta a katonáknak. Úgy ügyeljenek rám, mint a szemük világára. A király világos várába záratta a nagybátyját, és két porkolábot rendelt az őrizetére. Ezek a porkolábok ügyeltek Szilágyira, de meg is becsülték, ahogy illett. Étellel, itallal jól tartották, s a tiszteletet mindenképpen megadták neki. Egyszer azt mondja nekik Szilágyi. Idős ember vagyok, nagyon megszoktam a szakácsom főztjét. Hozassátok már el, hadd lakjam jól kedvemre. Hogy ne hozatták volna, hiszen egy szakácstól nincs mit tartani. De ez a hűséges szakács nem érte be azzal, hogy gazdáját jól tartotta, mindig azon járt az esze, hogyan tudná megszabadítani világos várából. Aztán más gondolt, s egy reggel kinézett a konyha ablakán, s így kezdett kiáltozni. Rajtunk a török! Hamar, hamar! Minden ember fegyvert fogjon! Meghallják a szót a porkolábok, riasztják a katonákat, s már vágtaknak is kifelé a várból. A szakács meg Szilágyi két inasával szépen leballagott, és a kaput utánuk jól bezárta. Akkor a fogházra törtek, Szilágyi Mihályt onnan kihozták, és a várat mindjárt a kezébe adták. Eközben a porkolábok észrevették, hogy a török füsté vállott, és nagy zsörtölődéssel jöttek hazafelé. Igen, de a kaput zárva találták, és most már Szilágyi Mihály parancsolt kifelé a várból. A porkolábok rohamot indítottak a vár ellen, de Szilágyi Mihály ágyúlövéssel felelt nekik. Így hát szégyenszemre a vár alól elpironkodtak. Most már Szilágyi Mihály vette kezébe világos várát. Parasztnépet hívott oda, és a várat élelmiszerrel jól megrakta. A katonaságot Mátyás király ellen soha fel nem használta, annál inkább a török ellen. A kontyosok mindig véres fejjel mentek el világos alól.

Mátyás uralkodása alatt erős centralisztikus hatalmat épített ki, ami azt jelentette, hogy az országot érintő összes nagyfontosságú ügy elintézésében részt vehetett, sőt sokszor egyedül, személyesen döntött. A terjeszkedő törökök elleni harcához Mátyás sem a pápától, sem a nyugati országoktól segítséget nem kapott. Így elhatározta, hogy országát nagy birodalommá építi ki, mely képes lesz a törökök terjeszkedésének útját állni. Mivel Mátyás első felesége a cseh király Potyebrád György lánya Katalin volt, a király halála után igényt tartott a cseh trónra, és Mátyás cseh király is lett. Mátyás elfoglalta még Morva országot, ez a mai Csehország keleti részén fekszik, legfontosabb városa Brno. Sziléziát, ez a mai Lengyelország délnyugati részén, az Odera folyó menti terület. Fontosabb városai Wroclaw és Katowice. Lausitzet, ez Berlintől körülbelül 100 km széles sávban délre, a cseh határig és keletre Lengyelországig terjedő terület. Steyerországot és Karintia egy részét. A Mátyás ellen forduló főurak Szilágyi Mihály helytartó, Újlaki Miklós erdélyi vajda és Garai László nádor meghívták a Habsburg harmadik Frigyes német-római császárt Magyarország trónjára, amint ezt már korábban említettem. Mátyás Frigyes és a lázadók ellen vonult és legyőzte őket. Majd Frigyessel békét kötött, miután Bécset és Bécs új helyet elfoglalta.

Bécsújhely bevételéről szól Mátyás király olasz történetírójának Pomfininek krónikájából a következő történet. Címe Bécsújhely ostroma. Bécsnek büszke várát már meghódította Mátyás, de Bécsújhely németül Wiener Neustadt, erős vára és városa még ellenállt. A király vezérei erősen körülzárták, és egy esztendőn át szüntelenül ostromolták, mégsem tudták elfoglalni. Mátyás egyszer Bécsújhely alatt a sereget felkereste, mert a katonák egy része már téli táborba akart vonulni, s még a vezérek is készen álltak rá, hogy visszaforduljanak. Mátyás ekkor elbocsátotta azokat, akik jogosan kérték, és friss csapatokkal erősítette meg az ostromlókat. Bécsújhely városa síkságon fekszik, talaja mocsaras és vizenyős. Forrásokban annyira bővelkedik, hogy bárhol ásol le 3-4 lábnyira, egy láb az 30,5 cm, 3-4 láb tehát 1-1,5 méter mélység. Ebből a mélységből mindenütt felfakad a víz Bécsújhely körül. A város árkai nagyon mélyek és igen szélesek. Mind a két oldalon négyszögletes kövekkel vannak kirakva. Az árkokban annyi a víz, mint a tengerben, még hal is van bennük. A város 4 szegeletre épült, kapuja is 4 van. Ha a piac közepén megállasz és körülnézel, minden irányban egyenesen a kapukat látod. 4 külvárost is találsz, ezekben éppen olyan épületek állnak, mint a városban. A külvárosokat is sánc és vízzel teli árok veszi körül. A város falait háromszoros árok és számos torony védelmezi. A fal minden szögleténél és a kapunál egy-egy torony áll, s ezek valóságos erődök, tele katonával meg hadifelszereléssel. Zápolyai István és társai, akik ott harcoltak, 3-4 ostromló tornyot állítottak fel az első mérföldkőnél. Egy mérföld az 1,61 század kilométer. Mert a nyír és sík terepen egy domb se volt, amely mögött meghúzódhattak volna. Mátyás király megérkezése után az ostrom megélénkült. Összefüggő árokkal és sánccal vette körül a várost, hogy semmit oda be ne vihessenek. Az árok és a sánc mellé erős őrséget is állított. Néhány nap múlva a király éjszakai támadást indított, és a Bécs felé eső külvárost elfoglalta, majd felgyújtotta. Az őrség katonái nagyon megrémültek, és a felvonó hídon át a város falai mögé húzódtak. Nem sokára Mátyás a Pannonia vagy Magyarország felé eső külvárost is elfoglalta. Ekkor a város védői a többi külvárost is lerombolták, mert nem bíztak abban, hogy megvédhetik. Másnap Mátyás a legnagyobb ágyúkat állította a város falaival szembe, és a falakat éjjel-nappal törette. Ezután csapóhidakat készítetett, hogy a sereg az árkokon átkelhessen. A király gyakran szólította megadásra a polgárokat, de senki se hallgatott a felszólításra. Ekkor a király azzal fenyegetőzött, hogy az egész sereg az árkokon átkelhessen. A király gyakran szólította megadásra a polgárokat, de senki se hallgatott a felszólításra.

Szavakat váltanak egymással, pedig a városban már alig akad valami ennivaló, és a királynak is fogytán a pénze, ami a háborút táplálja. Ekkor a király parancsára a katonák karóból és vesszőből henger alakú kosarakat fontak. Ezeket a kosarakat földdel meg kővel megrakták, és éjjel a falak mellé állították. A felállított kosarak között sövényt húztak, és a közöket kiásott földdel megtöltötték. Ilyen módon védőfalakat építettek az ostromlóknak. A védőfal mögött ostromlógépeket állítottak fel, és ezekkel a város bástyáit lerombolták. A király erősen ágyúztatott egy tornyot, ha ezt sikerül ledönteni, akkor a törmelék az árkot feltölti, és így utat nyit a katonáknak a városba. De a várparancsnok mindjárt felfogta a király szándékát, azonnal kibontotta a torony város felőli oldalát, és fagerendákkal támasztotta alá, hogy ha azt felgyújtják, a törmelék a falakon belül hulljon le. Amikor aztán a tornyot annyira ágyúzták, hogy már csak nem összedőlt, a várkapitány megparancsolta, hogy gyújtsák fel. Amikor a tűz a gerendákat és az oszlopokat megemésztette, a torony ledőlt, de a város felé. A király látta, hogy reménye nem vált valóra, mégis rohamra indított 3 cseh csapatot. A csehek csatarendbe fejlődtek, felkúsztak a melvéd tetejére, de amikor a katonák és a polgárok észrevették, hogy a csehek a melvédet megszállják, szorongatni kezdték őket. Egy titkos kapun segédcsapatokat küldtek ki a csehek ellen. Amikor Mátyás király látta, hogy Mars, a hadak istene, nem kedvez neki, visszaszólította katonáit, hogy a vérontást megelőzze. De másnap változatlan erővel folytatta az ostromot. Végre megtört a polgárok bátorsága. De a helyőrség nem engedett, tovább folytatta a harcot. Ekkor Mátyás elhatározta, hogy kiéheztetéssel foglalja el a várost. Kímélni akarta a katonákat és a várost is, meg akarta szabadítani a háború dühöngésétől. Mátyás király 6 hónapot töltött itt táborban. Végre a várkapitány is megtört. Megüzente, hogy a várost feladja. A feladásnak az volt a feltétele, hogy a katonaság elvonulhat, sőt, 300 megrakott szekeret is magával vihet. A király ezeket a feltételeket elfogadta. Miután a katonaság kivonult, kitűzték a Corvinus és a magyar zászlót. Ezután a királyné vonult be a városba, hogy fogadja férjét, aki diadalmenetet készített elő. Örvendezve nagy pompa közepette, baldahin alatt lépkedett, előtte járt a papság és a hivatalviselők rendje. A felvonulásban nem vitték a király előtt a hadizsákmányt, az ostromot ábrázoló képeket, foglyok sem meneteltek előtte. A király után lovas és gyalogos csapatok következtek. A katonák lelkesen kiáltoztak. Éljen a győzelem! A felséges király. A különböző nemzetek fiai a maguk nyelvén kiáltoztak, a magyarokkal együtt éjjenezték Mátyás királyt. És ami egészen csodálatos, mégis valóság, a katonák a legyőzöttekkel nem erőszakoskodtak, még dőfösek sem voltak. Senki közülük a polgárokat nem szidalmazta, nem is bántalmazta. Sőt, a katonák abban versenyeztek, hogy melyikük önt először életet házigazdájának a hosszú éhségtől megsápadt arcába. Ezután Mátyás király egy tágas mezőre felvonultatta minden csapatát, és az egész sereget hadirendbe sorakoztatta. Maga a csapatok elé lépett és csendet parancsolt. Parancsát nem csak a katonák, hanem még a lovak is mind megtartották. Ezután intésére előre vitték az első csapat zászlaját. Ezt a király buzdító szavakkal átadta egy öreg katonának, akinek nem volt sarkantyúja.

Az öreg azért nem hordott sarkantyút, nehogy az ütközet hevében lovát véletlenül megsarkantyúzza, s főként, hogy ne tudjon elmenekülni a csatából. A király ezután 12 kardot, ugyanennyi csatabárdot és buzogányt osztott ki azoknak, akik kitüntették magukat. Ezek aztán körülállták a zászlótartót. Most a zászló előtt és mögött egy-egy lovas csapat vonult el. Mindenki megtartotta menet közben a sort, mert ha csak egy újnyival előbbre léptetett volna a többinél, nem kerüli el a mindent meglátó vezér haragját. Ezután minden csapat előre nyomult egy kissé, és a király jelére egymás után különböző harci alakulatokba, ék alakba, körbe, három vagy négyszögbe, olló és fűrész formába fejlődött. Mindenki megtartotta helyét, és mindnyájan nagy jártassággal és ügyességgel végezték a gyakorlatokat. A király bemutatta feleségének, hogyan harcol a felállított csatasor. Sorakoztatta a csapatokat, majd az arcvonal két szárnyára, kisebb csapatokba osztva páncél és lovasdandárt helyezett. A közepére két lovasdandárt állított, és közéjük osztotta be a gyalogosokat. Az első sorban a nehéz fegyverzetű katonákat helyezte el, a másodikba a lándzsásokat, majd a parittyásokat és a könnyű fegyverzetűeket állította. Az utolsó csatasorba a kipróbált katonákat küldte, akiket csak a végső küzdelembe szoktak bevetni. A két szárny elé könnyű fegyverzetű lovasokat rendelt, ezek olyan gyorsak voltak, hogy talán még a madarakat is utolérték. A felállított csatasor teljességen olyan volt, mint egy skorpió. Ezután minden csapat elvonult a királyné előtt. Itáliában ilyet nem lehet látni, írta Bonfini, Mátyás történetírója. Sehol sem látsz katonát, aki jobban tűrni a hőséget, a fagyot, a fáradtságot és az éhséget, aki buzkóbban teljesíteni a parancsot, és készségesebben vállalná a veszedelmet, aki jobban elítélni a zendülést, aki a táborban nyugodtabban és tisztességesebben élne, aki jobban tisztelné a mértékletességet és a tisztaságot, jobban tartózkodnék a hamis eskütől és a meg nem engedett szerelemtől. A lovasok nagy része nős és családos. Azt mondják, sohasem szegik meg a házastársi hűséget, pedig három esztendeig katonáskodnak. A magyar vitézeknek nagyobb a bátorságuk és kitartásuk, mint a spártaiaknak, az ókori görögöknek. Télen éppen úgy táboroznak, akárcsak nyáron. Saját szememmel gyakran láttam, hogy hóval borított lyukakban, iglukban, türelmesen teleltek, csak hogy az elkezdett ostromot félben ne szakítsák. Ha a magyar parancsot kap, képes az őrhelyen egész éjjel nyerekben ülni, a kemény fagy miatt panaszt nem tesz. A gyerekeket is táborban nevelik, ott oktatják őket a hadimesterségre.

Bonfini leírásából kitűnik, mennyire embertisztelő, humanista módon bánt Mátyás az emberekkel. A Bécset ostromló, fáradt katonáit például lecserélte, a nagy túlerővel magát szemben találó cseh csapatait visszahívta a vérontást megelőzendő, a várost nem romboltatta le, lakóit nem mészároltatta le, hanem kiéheztetéssel bírta megadásra vérontás helyett. A diadalmenetben nem hajtotta maga előtt a hadifoglyokat, nem mutogatta hadizsákmányot, a város lakósait nem ellenségként kezelte, nem terrorizálta őket. Katonáiból humanista neveléssel emberséges, összefogó csapatot, humanista hadsereget formált.

Kedves hallgatóink! Esti mesénket legközelebb 2026. szeptember 17-én, csütörtökön, 19 órától hallhatjátok ismét a Rádió Agórán a 105,5-es hullámhosszon. Most aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek! Liebe Zuhörerinnen, mein nächstes Abendmärchen könnt ihr am Donnerstag, den 17. September 2026, wieder ab 19 Uhr auf Radio Agora auf der Frequenz 105,5 hören. Jetzt schlaft gut, Kinder, und träumt schön. Ich wünsche euch eine gute Nacht.